Ag go dúis bhuiid mad go tuairí Indigenous History. Níos tam gá ag nápta inod gam data díscuasta dúha gá bá nasa bísam. Bíg stemmanu gá sa da siú stá sú 1999. Ag go dúd gá íod gá snáks dát gá janu gá da híod a híduant gá da hea gá da countu dát gá banyú ayo. Record numbers in the Grand Council elections. Hengi gá banhe gá gáit nánu gán hegan gán hegá siúd nag Nod Ted Moses in her grand as a grand chief and Matthew McCash in her deputy grand chief Gibaga Dad. And we today in world history in update not Yanino Shab Nam the No Gadoshka said as just a son and Gibaga Kadosh Tagnod Giban her. I had got so also with Giba the sewing machine. A go here we big still shop Gadosum no get said as just a son a baby. Bíkala hisz kaszítenge bár de hehe, és kiem kádesszőjő jó húszngászon, hogy Ethiopia, engedj a ganyod, engedj speciálzédni Olympic Marathon, odé ide a Rome, engedj snakszódgi bár nisztem, engedj el, ugye Black African, engedj bár disha speciálzédgi bár de na Olympics, engedj napnina degni gold, engedj a ganyod, szóval gnyó hehe, engedj spontádgi bár ugye, amit ott csapatskom nyom, masszon nyuga, kapom spontádi dagno. So gnyo the bajamon kai shawit madgo do the today in indigenous history you magin had world history